0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zöldrendszámok 10 000-eit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormányablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

bennem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb forgalomkorlátozások a 25-ös főúton. Okos zebra teszi biztonságosabbá az átkelést Egerben. Tovább működhet a 80-asi kis posta. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és erek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Új, intelligens gyalogátkelő helyet alakítanak ki Egerben a Kossuth Lajos utcában. A Safe Cross rendszer kamerákkal érzékeli majd, ha valaki át szeretne kelni az úton, és az aszfaltba épített villogó LED fényekkel figyelmezteti az autósokat. A fényjelzés csak akkor kapcsol be, amikor gyalogos érkezik a zebrához, erőssége pedig a környezeti fényviszonyokhoz igazodik. A csaknem 5,8 millió forintos beruházást teljes egészében egy helyi alapítvány finanszírozza. Az összeg a rendszer beszerzését, telepítését és üzembe helyezését is fedezi, tudta meg a Heol. Egerben is elstartolt az országos könyvtári napok. A megyeszékhely bibliotékája több korosztályt megszólító eseménnyel várja az érdeklődőket a hétvégéig. Az egyik újdonság egy 5 alkalmas, gyakorlati mesterséges intelligencia képzés, amely a hétköznapi használatra, a jó kérdések megfogalmazására és a kreatív lehetőségekre is kitér. A Bródy Sándor könyvtár tájékoztatása szerint a rendezvénysorozat keretében kötet bemutatókkal, meseelőadásokkal és gyermekfoglalkozásokkal is várják az egri érdeklődőket. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Hermann Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Újabb szakaszához érkezett a 25-ös főút egri felújítása. Az aszfaltmarás és az útburkolat cseréje miatt a héten ideiglenes lezárásokra, sávszűkítésekre és torlódásokra kell számítani, közölte a kivitelező. Több munkafázist éjszakára ütemeznek, hogy napközben kisebb legyen a fennakadás. A munkaterületek környezetében azonban így is lassabb haladás várható. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az idéglenes jelzéseket, és lehetőség szerint induljanak korábban. A beruházás célja a főút burkolatának tartós helyreállítása és a biztonságosabb közlekedés. Folytatódhat a postai szolgáltatás Gyöngyös 80-asi város részében. A képviselőtestület az Olimpia utcai posta partnerpont további finanszírozásáról döntött szeptemberi ülésén. A szolgáltatás iránt jelentős az igény. Az év első 5 hónapjában havonta átlagosan több mint 5000 ügyfél kereste fel a kispostát. Ugyanebben az időszakban havonta több mint 11000 tranzakciót bonyolítottak le. A város ezért továbbra is hozzájárul az Olimpia utcai posta működéséhez, tudósít a gyöngyösma.hu. Rajzpályázatot hirdettek hevesi felső tagozatos és középiskolás diákoknak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A pályázók történelmi jeleneteket, a forradalom jelképeit, emlékhelyeit vagy a szabadságról alkotott saját gondolataikat is megjeleníthetik. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, de A3-as méretben várják őket. A beadási határidő október 12-e. A munkákat személyesen vagy postán lehet eljuttatni az EGRI Forrás Gyermek és Ifjúsági Házba. A legjobb pályaműveket szakmai zsűri választja ki, a díjazott alkotásokból pedig kiállítás is nyílik, adta hírül honlapján az EGRI önkormányzat. Lezárult egy korszak az EGRI vízilabdában. 8 év után távozott a vízilabda klub éléről Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok leköszönő elnök szerint nehéz időszakot hagy maga mögött, amelyben pénzügyi problémákkal, a Covid következményeivel és az uszodák helyzetével is meg kellett küzdeniük. Elnöksége alatt a klub üzemeltetésébe került és megújult a bárányuszoda, a bicskei uszodában pedig felújították a korábban életveszélyessé vált tetőszerkezetet. Szécsi Zoltán szerint jelentős szemléletváltás történt az utánpótlás nevelésben is. Egyre több EGRI fiatal kap lehetőséget a felnőttek között. Az elmúlt évek egyik legnagyobb sportsikere a női csapat magyar kupa győzelme volt. Október közepétől a csapatok már a felújított bicskei uszodába költöznek át, számolt be róla a heol.hu. A Vamav Lövészklub és a Káli Lövész Sportklub csapatai szerezték meg a bajnoki címet a Sportlövők Heves megyei bajnokságán Visontán. A versenyre 8 klub sportolói összesen 67 nevezést adtak le a pisztolyos és standard puskás számokban. Egyéniben a gyöngyösi Vamav versenyzői 3 bajnoki címet szereztek, míg a Káli és a Petőfi bányai sportolók 1-1 aranyéremmel zártak. A visontai lövészklub színeiben Ukrai Nikoletta a pisztolyosok, Banka Amanda pedig a puskások között győzött saját kategóriájában. A dobogósok érmeket és serlegeket vehettek át a Megyei Sportlövő Szövetség elnökétől, írja a Heol. Október 8-án nyílik meg Egerben a Címkézet múlt című kiállítás. A Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményéből válogatott borvidéki palack címkék segítségével idézik fel az egri borászat, a kereskedelem és a reklám régebbi korszakait. A tárlat nem csak a palackok grafikai világát mutatja meg, hanem azt is, hogyan alakult a borvidék arculata az elmúlt évtizedekben. A kiállítás az októberi EGRI kulturális programok közé tartozik, írja a viziteger.com. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, október 6-a van az év 279. napja, 86 nap és vége az évnek. Sok boldogságot a Brunóknak, a Renátáknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok. Buddy Rockers, a Crystal, majd Lisa Stansfield ebben a sorrendben. Az első hármasokat a hosszú hírösszefoglaló után. Ha dugó baleset van, már is jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedünk.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat, közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Seal és az Amazing a Besten. I'm

0: a képlet. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét. Október 6-a van kedd, a gyaloglók világnapja. 1992 óta ünneplik a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. Gyalogláshoz pedig ma is kiváló, sőt csodálatos idő lesz. 22-26 fok, ma és holnap még kitart az indián nyár, csütörtökön hidegfronttal vége az őszi nyárnak. És vége most egy fél órának, jönnek a friss hírek, aztán Sharammal folytatjuk. Party all the time!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Okos zebra teszi biztonságosabbá az átkelést Egerben. Elindult a könyvtári hét Egerben. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és erek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Új, intelligens gyalogátkelő helyet alakítanak ki Egerben a Kossuth Lajos utcában. A Safe Cross rendszer kamerákkal érzékeli majd, ha valaki át szeretne kelni az úton, és az aszfaltba épített villogó LED fényekkel figyelmezteti az autósokat. A fényjelzés csak akkor kapcsol be, amikor gyalogos érkezik a zebrához, erőssége pedig a környezeti fényviszonyokhoz igazodik. A csaknem 5,8 millió forintos beruházást teljes egészében egy helyi alapítvány finanszírozza, tudta meg a Heol. Egerben is elstartolt az országos könyvtári napok. A megyeszékhely bibliotékája több korosztályt megszólító eseménnyel várja az érdeklődőket a hétvégéig. Az egyik újdonság egy 5 alkalmas, gyakorlati mesterséges intelligencia képzés, amely a hétköznapi használatra, a jó kérdések megfogalmazására és a kreatív lehetőségekre is kitér. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 6-a van kedd, az aradi vértanúk emléknapja. Az időjárás viszont ma és holnap még nem gyászol, majd csütörtöktől. Ma is sok napsütés várható, 22-26 fok. Csütörtökön északnyugat felől jön a hidegfront, amely véget vet a vénasszonyok nyarának. Hűvösebb időre, csapadékra is készülnünk kell majd. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig indítom Sophie Alice Baxter dalát, Get Over You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, október 6-a friss hírei után. Hozom majd a Daft Punk slágerét. És jön a 4-es street is.
2: 10 éven át csak húztam, vártam a legnagyobb csodát.
1: Ugyanakkor jöhet a közlekedési info is, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Újabb forgalomkorlátozások a 25-ös főúton. Tovább működhet a 80-asi kis posta. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év táblatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Újabb szakaszához érkezett a 25-ös főút egri felújítása. Az aszfaltmarás és az útburkolat cseréje miatt a héten idéglenes lezárásokra, sávszűkítésekre és torlódásokra kell számítani, közölte a kivitelező. Több munkafázist éjszakára ütemeznek, hogy napközben kisebb legyen a fennakadás. A munkaterületek környezetében azonban így is lassabb haladás várható. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az idéglenes jelzéseket, és lehetőség szerint induljanak korábban. Folytatódhat a postai szolgáltatás Gyöngyös 80-asi város részében. A képviselőtestület az Olimpia utcai posta partnerpont további finanszírozásáról döntött szeptemberi ülésén. A szolgáltatás iránt jelentős az igény. Az év első 5 hónapjában havonta átlagosan több mint 5000 ügyfél kereste fel a kispostát. Ugyanebben az időszakban havonta több mint 11000 tranzakciót bonyolítottak le, tudósít a gyöngyösma.hu. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Október 6, kedd, sok boldogságot, Bruno Renáták szülinaposok, hívható SMS Viber számunk nem változott, 0620 55 55 155. Már is indítom a Kosin slágerét, Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM a legjobb zenék, részleges jó hírek az M1-esről.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tehát az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között Győr felé változatlanul a külső és leállósáv járható. Budapest felé viszont az 55-ös kilométertől a 33-asig a belső átterelt sáv megszűnt. Két sávon halad a forgalom ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös kilométer között, illetve a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot a korábbiakhoz hasonlóan átterelik a Győr felé vezető pályaoldalra. Jó utat! Közben itt a következő, az ezredforduló legnagyobb slágerei közül. Beyoncéval lassúzunk. Ez a Halo a Besten.
1: Be!

0: zenék, a legjobb zenék, zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap még indián nyár, csütörtökön jön a hidegfront, az igazi ősz. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, George Michael és a Too Funky szól hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rajzokon idézik meg az 1956-os forradalmat. 8 év után távozott az Egri vízilabda klub elnöke. A megye legjobb sportlövői versenyeztek Visontán. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Rajzpályázatot hirdettek hevesi felső tagozatos és középiskolás diákoknak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A pályázók történelmi jeleneteket, a forradalom jelképeit, emlékhelyeit vagy a szabadságról alkotott saját gondolataikat is megjeleníthetik. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, de A3-as méretben várják őket. A beadási határidő október 12-e. Lezárult egy korszak az egri vízilabdában. 8 év után távozott a vízilabda klub éléről Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok leköszönő elnök szerint nehéz időszakot hagy maga mögött, amelyben pénzügyi problémákkal, a Covid következményeivel és az uszodák helyzetével is meg kellett küzdeniük. Elnöksége alatt a klub üzemeltetésébe került és megújult a bárányuszoda, a bicskei uszodában pedig felújították a korábban életveszélyessé vált tetőszerkezetet. Szécsi Zoltán szerint jelentős szemléletváltás történt az utánpótlás nevelésben is. Egyre több egri fiatal kap lehetőséget a felnőttek között. A Vamav Lövészklub és a Káli Lövész Sportklub csapatai szerezték meg a bajnoki címet a sportlövők heves megyei bajnokságán Visontán. A versenyre 8 klub sportolói összesen 67 nevezést adtak le a pisztolyos és standard puskás számokban. Egyéniben a gyöngyösi Vamav versenyzői 3 bajnoki címet szereztek, míg a Káli és a Petőfi bányai sportolók 1-1 aranyéremmel zártak. A visontai lövészklub színeiben Ukrai Nikoletta a pisztolyosok, Banka Amanda pedig a puskások között győzött saját kategóriájában. A dobogósok érmeket és serlegeket vehettek át a Megyei Sportlövő Szövetség elnökétől, írja a Heol. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 6-án, kedden Bruno Renáta napja van, és az aradi vértanúk emléknapja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Százharminchét éve ezen a napon Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. Ah, 1949-ben ezen a napon született Bobby Ferrell táncos énekes, a Bonnie M együttes tagja. Mama, 1963. október 6 megszületett Elizabeth Shue, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Karate Kölyök, a Koktél, a Visszajövőben második-harmadik részében pedig Marty McFly barátnőjét alakította. És fontos dátum az október 6-a Madonna számára is, mert ez a nap volt a legelső kereskedelmi forgalomba hozott kislemezének, az Everybody-nak a megjelenési dátuma. Az évszám pedig 1982 volt. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Erre az időszakra pedig ki mással emlékezhetnénk a legautentikusabban, mint a pop királyával. A dal címe is ez, Remember the Time, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Futás a suliba, mindjárt becsöngetnek rögtön 8 óra, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocel.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Okos zebra teszi biztonságosabbá az átkelést Egerben. Elindult a könyvtári hét Egerben. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és erek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
2: Új, intelligens gyalogátkelő helyet alakítanak ki Egerben a Kossuth Lajos utcában. A Safe Cross rendszer kamerákkal érzékeli majd, ha valaki át szeretne kelni az úton, és az aszfaltba épített villogó LED fényekkel figyelmezteti az autósokat. A fényjelzés csak akkor kapcsol be, amikor gyalogos érkezik a zebrához, erőssége pedig a környezeti fényviszonyokhoz igazodik. A csaknem 5,8 millió forintos beruházást teljes egészében egy helyi alapítvány finanszírozza, tudta meg a Heol. Egerben is elstartolt az országos könyvtári napok. A megyeszékhely bibliotékája több korosztályt megszólító eseménnyel várja az érdeklődőket a hétvégéig. Az egyik újdonság egy 5 alkalmas, gyakorlati mesterséges intelligencia képzés, amely a hétköznapi használatra, a jó kérdések megfogalmazására és a kreatív lehetőségekre is kitér. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó utat, friss közlekedési hír.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen ma estig tartó aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között. Egy 1 kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos tudni, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Nagyon-nagyon kell ezeknél figyelni, a munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat! A folytatásban pedig Lady Gaga paparazziának vakúja villog, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából, ma 25 fok körüli kellemes, napsütéses, száraz időnk lesz. De hogy egészen pontosan meddig tart a jó idő, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. Rögtön 8:30, jó reggelt, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ez a folytatás mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajzkutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó Szépasszony. A hagyomány az öregsor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Újabb forgalomkorlátozások a 25-ös főúton. Tovább működhet a 80-asi kis posta. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év táblatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
4: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
3: Újabb szakaszához érkezett a 25-ös főút egri felújítása. Az aszfaltmarás és az útburkolat cseréje miatt a héten ideiglenes lezárásokra, sávszűkítésekre és torlódásokra kell számítani, közölte a kivitelező. Több munkafázist éjszakára ütemeznek, hogy napközben kisebb legyen a fennakadás. A munkaterületek környezetében azonban így is lassabb haladás várható. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az ideiglenes jelzéseket, és lehetőség szerint induljanak korábban. Folytatódhat a postai szolgáltatás Gyöngyös 80-asi város részében. A képviselőtestület az Olimpia utcai posta partnerpont további finanszírozásáról döntött szeptemberi ülésén. A szolgáltatás iránt jelentős az igény. Az év első 5 hónapjában havonta átlagosan több mint 5000 ügyfél kereste fel a kispostát. Ugyanebben az időszakban havonta több mint 11000 tranzakciót bonyolítottak le, tudósít a gyöngyösma.hu. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Akár kész vagyunk rá, akár nem. Pár nap és megérkezik az igazi ősz. Hűvösebb lesz, borúsabb lesz az idő, esni is fog, és a legtöbb helyen már 20 fok alatt marad a napközbeni maximum, de addig, még ma és holnap folytatódik a gyönyörű indián nyár, és folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát is. Mindjárt Pitbull jön, előtte még Curtis Péli Barnával, most pedig a Fugees és a Ready or Not a Besten. Ready or

0: nem kopik. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Best FM. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. A gyaloglás világnapján lépésről lépésre, az a Step by Step címmel Whitney Houston dala zárta az órát. 1992-ben indították útjára a Riói Föld konferencia után a testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. A gyalogláshoz pedig csodálatos időnk lesz ma is és holnap is. Persze, aki nincs cukorból, az egy esernyővel, esőkabáttal majd csütörtökön és majd pénteken is gyalogolhat. Fontos, hogy ez rendszeres legyen. Rögtön 9 óra tehát jönnek a friss hírek, aztán a következő órában például az Aesop Bass dala. És lelket önt belénk a halott pénz.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet le...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkélyére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minarettet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
3: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér tér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
3: Best FM, a legjobb zenék!
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Rajzokon idézik meg az 1956-os forradalmat. 8 év után távozott az Egri Vízilabda Klub elnöke. A megye legjobb sportlövői versenyeztek Visontán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rajzpályázatot hirdettek hevesi felső tagozatos és középiskolás diákoknak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A pályázók történelmi jeleneteket, a forradalom jelképeit, emlékhelyeit vagy a szabadságról alkotott saját gondolataikat is megjeleníthetik. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, de A3-as méretben várják őket. A beadási határidő október 12-e. Lezárult egy korszak az egri vízilabdában, 8 év után távozott a vízilabda klub éléről Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok leköszönő elnök szerint nehéz időszakot hagy maga mögött, amelyben pénzügyi problémákkal, a Covid következményeivel és az uszodák helyzetével is meg kellett küzdeniük. Elnöksége alatt a klub üzemeltetésébe került és megújult a Bárány uszoda, a Bicskei uszodában pedig felújították a korábban életveszélyessé vált tetőszerkezetet. Szécsi Zoltán szerint jelentős szemléletváltás történt az utánpótlás nevelésben is. Egyre több egri fiatal kap lehetőséget a felnőttek között. A Vamav Lövészklub és a Káli Lövész Sportklub csapatai szerezték meg a bajnoki címet a Sportlövők Heves megyei bajnokságán Visontán. A versenyre 8 klub sportolói összesen 67 nevezést adtak le a pisztolyos és standard puskás számokban. Egyéniben a gyöngyösi Vamav versenyzői 3 bajnoki címet szereztek, míg a Káli és a Petőfi bányai sportolók 1-1 aranyéremmel zártak. A visontai lövészklub színeiben Ukrai Nikoletta a pisztolyosok, Banka Amanda pedig a puskások között győzött saját kategóriájában. A dobogósok érmeket és serlegeket vehettek át a Megyei Sportlövő Szövetség elnökétől, írja a Heol. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
3: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Édes menekülés a közelmúltban, jön a The Sweet Escape Gwen Stefanitól és Akon-tól, attól a Gwen Stefanitól, aki október 3-án ünnepelte 57. születésnapját. A No Doubt énekesnőjeként ismertük meg, később szólóban is letette a névjegyét, jellegzetes hangja mellett vörös rúzsa és platina szőke haja is védjegyévé vált. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
3: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, íme hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Attilától tudjuk, hogy baleset történt az M3-as bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál. 2-3 kilométeres a torlódás. Lassú nagyon az M1-es és Budapest felé Biatorbágynál, ráadásul sokan szeretnének az 1-es főúton kerülni, így az is megtelt. Jó utat, ha közlekedési infó van, az a 0620 55 55 155-re jöhet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön Justin Timberlake 2003-as debütáló albumának harmadik kislemeze. A Rock Your Body-t indítottam el, melynek szerzője Pharrell Williams, és érdekesség, hogy eredetileg Michael Jacksonnak szánták a dalt, de Jacko visszautasította, így kapta meg végül Timberlake.

Best FM a legjobb zenék. 26-10-06 a mai dátum, ma és holnap még kitart az indián nyár 25-27 fok körüli maximumokkal. Csütörtökön jön a hűvösebb ősz, most pedig egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Christina Aguilera, Car Wash a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hányszor hallottuk, bárcsak visszatekerhetném az időkerekét. Na ezt kérem szépen itt a Besten a nap 24 órájában megtesszük. 10 után majd a Fats & Small-lal. Szól majd a Turn Around, és persze utazunk néha előre is az időben. Vár a holnap címmel, Wolf Kati dala is forog majd, de csak is a legfrissebb hírek után, itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Okos zebra teszi biztonságosabbá az átkelést Egerben. Elindult a könyvtári hét Egerben. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és erek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Új, intelligens gyalogátkelő helyet alakítanak ki Egerben a Kossuth Lajos utcában. A Safe Cross rendszer kamerákkal érzékeli majd, ha valaki át szeretne kelni az úton, és az aszfaltba épített villogó LED fényekkel figyelmezteti az autósokat. A fényjelzés csak akkor kapcsol be, amikor gyalogos érkezik a zebrához, erőssége pedig a környezeti fényviszonyokhoz igazodik. A csaknem 5,8 millió forintos beruházást teljes egészében egy helyi alapítvány finanszírozza, tudta meg a Heol. Egerben is elstartolt az országos könyvtári napok. A megyeszékhely bibliotékája több korosztályt megszólító eseménnyel várja az érdeklődőket a hétvégéig. Az egyik újdonság egy 5 alkalmas, gyakorlati mesterséges intelligencia képzés, amely a hétköznapi használatra, a jó kérdések megfogalmazására és a kreatív lehetőségekre is kitér. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában olyan régi ismerőseinktől, mint a Linkin Park, Seal, az Outkast, itt lesz a Maroon 5, a CNC Music Factory, nem sokára Sean Paul és Sasha, az órát pedig a német DJ producer Tom Novi kezdi a Your Body-val, 4 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A CNC Music Factory-val utazunk vissza a 90-es évek hajnalára. Jön a Gonna Make You Sweat, és rögtön kezdődik is a dal Everybody Dance Now. Szól majd az első pár szó, aki pedig ezt meg is fogadja, az ma KED lévén Funkira robhatja este a Night Shift-ben. 6-tól a házigazda White Boy, a lemezjátszóknál 7 és 8 között DJ Hangya itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. Hatósági tevékenység miatt alakult ki 5 kilométert meghaladó torlódás a 158-as kilométertől. Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalom térségében. A 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad. Valamint szintén a főváros felé Biatorbágynál egy autó és kamion koccant. A 18-as kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ma és holnap még abszolút aktuális Kid Rock slágere az All Summer Long. Folytatódik az indián nyár, de csütörtökön véget ér, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. És hadd ajánljak a magyarok közül is, szól majd a kompakt diszkó dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Még egy pár napig kitart az októberi nyár. Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették az aradi vértanúk emlékére a Nemzeti Gyásznapon. Az eseményen részt vett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és több kormánytag. Az aradi vértanúk emléknapján egész nap félárbócon marad a magyar zászló annak emlékére, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma egyébként a fizikai Nobel-díj nyertesét is bejelentik. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az íre a pontot, az érzelmi töltöttségünk szintjén pedig Kim Mezzel teszi most föl. A Melody Maker dala után Be Happy Every Day és Young Hearts Run Free, a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Romeo és Julia című film betétdalaként is elhíresült dallal megyünk tovább.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M1-esen ma estig aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni Budapest felé a 17-es és 16-os kilométer közötti 1 kilométeres szakaszon, ahol a középső sávot zárták le, így csak a külső és a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. További fontos info, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki az 1-es főúton. A munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a Black Eyed Peas Hey Mama című slágerével a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama.
0: Get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két hajót ért dróntámadás a bolgárpartoknál, ma van az aradi vértanúk emléknapja, országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabonaszállítóhajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Már 23 ezren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az államkincstár közölte, hogy a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, de egyes esetekben elérheti a 65 ezer forintot is. A pénzt bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra lehet fordítani. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Továbbra is meleg nappalokra és hideg éjszakákra számíthatunk. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szív keddet, vidám délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát vannak azok a dalok, amik igazán úgy be tudják indítani, és be tudják rugni azt a bizonyos ajtót, ha mondjuk délutáni munkáról van szó. Hát pont egy ilyennel indítok így ebéd időben, ez pedig nem más, mint a Black Eyed Peas és a Hey Mama, úgyhogy jó munkát, és persze jó étvágyat kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Best FM a legjobb zenék. Napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. Jó hangulatot, jó kedvet így kedd délutára, bár el kellett gondolkodnom, hogy kedd van, vagy szerda van. Annyira gyorsan telik az idei évben. Egyébként ez az év és minden hét, hogy néha így el tudok veszni a közepén, de nyugi, kedv van, megnéztem a naptárt, október 6-a, és nagyon szép őszi napunk van, úgyhogy használjuk ki mondjuk pihoszenék hallgatására. Ha munkában, akkor azért, ha útközben, akkor azért, ha pihenés közben, akkor azért, ha bevásárlás közben, akkor azért, ha egyszerűen csak jó hangulatba akarnak kerülni, akkor pedig azért. Én hozom a legjobbakat és közlekedési információkat is, mindenféle érdekességet, hozom a napkérdését is, úgyhogy ma is tartsanak velem. Remélem, hogy jól vannak, és eddig jól telt a kedd, hát a folytatást bízzák rám. És a Sixpence None the Richer dalára szerintem ez a világ egyik legromantikusabb dala. Kiss me a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is számíthatnak rám, hogyha útinfókról van szó, figyelem az utakat, figyelek mindent, úgyhogy ha van információ, már adom is tovább. Természetesen ma is hozzászólhatnak az adáshoz. 0620 55 55 155. Ide várom a közlekedési információkat is, de nyilván majd a nap kérdésére is a válaszokat. Na de előtte nézzünk rá most az utakra, mert hogy új terelést építenek ki az M5-ösön, Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél a gyáli csomópont gyűjtő ágára terelnek mindenkit, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munka miatt 1-2 kilométeres most a dugó, ami kialakult. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele, illetve egy nagyon fontos dolog, ma is sokan dolgoznak az utakon. Vigyázzunk rájuk is, na meg egymásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit megnyugtattak a hallgatók, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki néha el tud veszni a hetekben, hogy most kedd van, szerda van, vagy egyáltalán milyen napot írunk, mert annyira gyorsan telik az az év. Viszont ez a délután azért még csak éppen, hogy beindult, úgyhogy ne szaladjunk előre, inkább a következő órában is hallgassunk isteni zenéket. Egy óra azonban már eltelt a délutánból, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Mary J. Blige. És itt lesz majd a szuperhíró dala is, az utolsó boldog nyár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolgár felség vizeken ért dróntámadás két hajót, bővíteni a használt ruhagyűjtés lehetőségeit a MOHU, részecske fizikusé a fizikai Nobel-díj. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál hajnalban. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanárban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Támogatjuk azt, hogy a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Megvan, ki kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is 4 perccel, velem Majoros Ritával is, természetesen a legnagyobb kedvenceinkkel. 90-es, 2000-es évek a legjobb időszak volt zenei szempontból mindenféleképpen, mert hogy olyan dalok születtek, mint a Vando Project és a King of My Castle, vagy Yolanda Be Cool és a We Know Speak Americano, na ezek is jönnek, de csak Mary J. Blige és a Family Affair után.
0: Best FM.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Újítsuk fel az otthonunkat ma délután, na jó, persze csak szóban, mert hogy én az elmúlt hétvégéken és a mostani hétvégén is úgy tervezem, hogy egy picit felújítgatom az otthonom. Persze csak semmi szakmunka, csak apránként, akár egy-egy ilyen kis bútorfestés, vagy például most az új projektem a csemp

festés lesz, mert hogy a fürdőszobai csempét szeretném egy icipicit feldobni, a csempe matricákat is nézegettem, de hát mondjuk úgy, hogy ahhoz nem vagyok én elég ügyes, ezért gondoltam a csempe festésre, hogy próbáljam egy kicsit költséghatékonyan megoldani ezeket a dolgokat. Egyébként, hogyha valakinek van rá valami tipje, nagyon-nagyon köszönöm, hogy hogyan is kezdjek ennek neki, bár azért konzultáltam egy-két szakember ismerőssel, mondjuk így. Na de arra vagyok kíváncsi, mert hogy ez lesz a nap témája is, hogy felújítunk, hogy mi az, amire már mindenképpen szakembert hívunk, és mi az, amit majd én megcsinálok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és természetesen a szakemberek üzeneteit is várom, mi az, amit ők már láttak, hogyha mondjuk majd én megcsinálom, bakikról van szó, szóval minden érdekel felújítás témájában. Mi az, amit mi majd egyszer megcsinálunk, és ott vár 2019 óta, vagy mi az, amiben eddig például nagy sikerünk volt, hogyha az otthonunk felújításáról van szó, úgyhogy kinek milyen tapasztalatai vannak felújítás tekintetében, mi az, amit ő megcsinál, mi az, amikor szakembert hív, és jöhetnek az üzenetek. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzik, de akár nyugodtan fel is hívhatnak, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, és újítsunk fel együtt. A Van Doom Project dala pedig mindenkinek szól, aki éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et. Szóljon a King of My Castle!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Van több hírem is, nem túl jók, de már kezdem is az elején. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt teljes egészében lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény-Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig egyébként aszfaltozás miatt figyelmesebben kell autózni a főváros felé az M1-esen a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ra viszont továbbra is kettő sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsítósáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. A munka várhatóan úgy ma este 8 óráig tart körülbelül, de én figyelem az információkat és hozom a legfrissebbeket. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél emiatt lassulás tapasztalható. Az M0-es autóúton pedig a keleti szektorban Csömörnél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 62-es kilométernél egy sávot lezártak, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Ide írt egyébként Tamás is, hogy a Ferenc körúton a Mester utcánál baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel is kell számolni. Köszönöm az infókat, jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen módon másodperceken belül 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább és élvezzük majd a Tankcsapda dalát, jön a Pesten megjelent Isten.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Üzeném, hogy Madonna is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas, még kitart az indián nyár. Villányi Eszter vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárvócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Váltójavítás miatt lesznek korlátozások ma este a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt este 8-tól több vonalon is kimaradó járatokra lehet számítani, illetve a Mecsek és Göcsei ICék esetében kelenföldig közlekedő járatok is lesznek. A MÁV Inform arról tájékoztat, hogy a távolsági vonatok várhatóan még a déliből indulnak. Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassan 5 perccel. Jó hangulat, Best FM isteni zenék. Remélem, hogy velem tartanak. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is hozom a kedvenceket, úgyhogy jön a Madonna féle American Pie. Itt lesz majd a KLF, jön a Tankcsapda és Geszti Péter is Wolf Katival. Most a Nickelbackkel indulunk. Már itt is a Photograph.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma felújítunk, mert hogy az a nap kérdése és az a nap témája, hogyha ottani felújításról van szó, akkor ki hív szakembert, ki az, aki megoldja saját maga, vagy mi az, amit megoldunk magunk, és mikor hívunk szakembert. Azt írja Peti, én mindent magam csinálok, mert a szakember drága, aztán rájövök, hogy én még drágább vagyok, mert amit elrontok, azt utána még a szakemberrel is meg kell csináltatni. Hát van benne valami, én is ezt szoktam mondani, hogy ezért végig gondolom, és ez mégiscsak egy-egy szakma, tehát akár vízvezeték szerelési munkáktól kezdve a festésen át, tényleg bármi, azért jobb ezt átgondolni. Azt írja Nóri, kifestettem a nappalit YouTube videó alapján, a videóban 20 perc volt, nálam 2 nap, viszont most már tudom, hogy a festő szalagot nem egy héttel később kell leszedni. Azt írja Gábor, polcot akartam felrakni, a fal mögött valami cső lehetett, mert amikor megfúrtam, olyan hangja lett a lakásnak, mint egy horrorfilmnek, azóta minden falat szakemberrel furatok. Hát lehet, hogy ez a jobb megoldás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az ilyen üzenetek. És persze azok is, amikor esetleg valaki mégiscsak sikereket ért el, azzal, hogy majd ő megoldja. Na hát erre is kíváncsi vagyok. Egy-két üzenet érkezett már ezzel kapcsolatban, tehát elenyésző, mondjuk így fogalmazzunk így. Amiből viszont nagyon sok van ma délután, az nem más, mint az isteni zenék, amikkel igazán jól szórakozhatunk itt a Best FM-en. Például Maxi Priest és a Close to You, vagy Madonna dala az American Pie. Már érkezik is a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Már meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Figyelem, figyelem továbbra is az M1-esen, mert Hegyeshalom felé a Halság pihenőhely után korábban több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig tart az aszfaltozás, úgy nagyjából este 8 óráig az M1-esen, a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszt a középső sávon le is zártak, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-esre viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Este 8 óráig kell tehát nagyjából ezzel számolni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár a fővárosból, akár bármelyik útról az országból. Egyébként a Hegyalja útról is kaptam egy információt, hogy a Sánc utcánál baleset történt, úgyhogy a Budapesten autózóknak erre kell figyelni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Újabb forgalomkorlátozások a 25-ös főúton. Tovább működhet a 80-asi kis posta. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év táblatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amihez harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Újabb szakaszához érkezett a 25-ös főút egri felújítása. Az aszfaltmarás és az útburkolat cseréje miatt a héten ideiglenes lezárásokra, sávszűkítésekre és torlódásokra kell számítani, közölte a kivitelező. Több munkafázist éjszakára ütemeznek, hogy napközben kisebb legyen a fennakadás. A munkaterületek környezetében azonban így is lassabb haladás várható. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az idéglenes jelzéseket, és lehetőség szerint induljanak korábban. Folytatódhat a postai szolgáltatás Gyöngyös 80-asi város részében. A képviselőtestület az Olimpia utcai posta partnerpont további finanszírozásáról döntött szeptemberi ülésén. A szolgáltatás iránt jelentős az igény. Az év első 5 hónapjában havonta átlagosan több mint 5000 ügyfél kereste fel a kispostát. Ugyanebben az időszakban havonta több mint 11000 tranzakciót bonyolítottak le, tudósít a gyöngyösma.hu. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes kert délután kívánok mindenkinek. Pontosan 15 óra van a mikrofonnál, Szávai Rihárdot hallják. A következő 3 órát töltetjük együtt nagyszerű Best FM kedvencekkel, szinte megállás nélkül és hasznos infókkal Egerből. Már is indul az óra Eminemmel, ez a Real Slim Shady, itt a Best kedvencek között.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. A napokban több alkalommal is éjszakai karbantartási munkákat végez a MÁV, a Füzesabony-Eger-Szilvásvárad vasútvonalon. A munkálatok Egerbe területét is érintik, ezért az érintett éjszakákon a megszokottnál nagyobb zajra kell számítani. A napokban zajlanak ezek a munkálatok, de lesz dedikáltan még október 12-én, illetve október 27-e és 29-e között is ilyen munkálat, amely egyébként este 8-tól másnap reggel 6 óráig tart. A vasúti munkagépek az állomásokon, a vasúti pálya mentén, valamint a vasúti átjáróknál is dolgoznak, emiatt Eger érintett területein az éjszakai órákban megnövekedett zajterhelésre lehet számítani. A karbantartási munkák előre tervezetten zajlanak, az érintett környéken élők türelmét és megértését kérik, úgyhogy egy jó kis stressztesztit tegerben ez az éjszakai munkavégzés, de hát bízunk a legjobbakban, hogy mégsem lesz azért ez akkora nagy zajjal járó munkálat, de esetleg mégis akkor nagyon gyorsan végeznek, ez néhány napot érint mindösszesen. Jade és a Don't Walk Away, ezzel megyünk tovább itt a Best kedvencek között.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger. Természetesen ezen a délutánon is jöhetnek a közlekedési információk. Nagyon számítunk az önök tapasztalataira az utakról, innen Egerből és a környékről egyaránt. A 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunk kiváló kommunikációs csatorna. Erre a célra ide jöhetnek tehát az infók, ha bármit látnak, hallanak, tapasztalnak az utakon. Legyen az egy rendőri jelenlét, ne adj Isten egy trafibox, egy újabb útfelbontás, így jöhet. Ugyebár, amiről tudunk a négy sávoson, gyakorlatilag a Vörösmarty úttól a Lajosváros végéig dolgoznak és folynak a munkálatok, itt-ott félpályás lezárás, aszfaltmarás, kiemelkedő aknafedlabok, ilyenek nehezítik a haladást, legyenek türelmesek, óvatosak és figyelmesen közlekedjenek, és akkor nem lesz probléma az autóval sem, meg hát nem kapunk majd egy gyors hajtási csekket, mert azért ne felejtsük el, hogy 30 km/órás a sebességkorlátozás ezeken a munkaterületeken. Ha ezeken felül van bármilyen közlekedési információ, így kedd délután is várjuk ezeket a 0620-355-6555-ös számunkon. Mindjárt Martin Solveggel megyünk tovább, jön a Rocky Music a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rajzokon idézik meg az 1956-os forradalmat. 8 év után távozott az Egri Vízilabda Klub elnöke. A megye legjobb sportlövői versenyeztek Visontán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rajzpályázatot hirdettek hevesi felső tagozatos és középiskolás diákoknak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A pályázók történelmi jeleneteket, a forradalom jelképeit, emlékhelyeit vagy a szabadságról alkotott saját gondolataikat is megjeleníthetik. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, de A3-as méretben várják őket. A beadási határidő október 12-e. Lezárult egy korszak az egri vízilabdában. 8 év után távozott a vízilabda klub éléről Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok leköszönő elnök szerint nehéz időszakot hagy maga mögött, amelyben pénzügyi problémákkal, a Covid következményeivel és az uszodák helyzetével is meg kellett küzdeniük. Elnöksége alatt a klub üzemeltetésébe került és megújult a bárányuszoda, a bicskei uszodában pedig felújították a korábban életveszélyessé vált tetőszerkezetet. Szécsi Zoltán szerint jelentős szemléletváltás történt az utánpótlás nevelésben is. Egyre több egri fiatal kap lehetőséget a felnőttek között. A Vamav Lövészklub és a Káli Lövész Sportklub csapatai szerezték meg a bajnoki címet a sportlövők Heves megyei bajnokságán Visontán. A versenyre 8 klub sportolói összesen 67 nevezést adtak le a pisztolyos és standard puskás számokban. Egyéniben a gyöngyösi Vamav versenyzői 3 bajnoki címet szereztek, míg a Káli és a Petőfi bányai sportolók 1-1 aranyéremmel zártak. A visontai lövészklub színeiben Ukrai Nikoletta a pisztolyosok, Banka Amanda pedig a puskások között győzött saját kategóriájában. A dobogósok érmeket és serlegeket vehettek át a Megyei Sportlövő Szövetség elnökétől, írja a Heol. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello Eger, kellemes kedd délután kívánok mindenkinek. Hihetetlen, hogy repül az idő. 3 perccel járunk imáron 16 óra után. Ha valakinek 4 óráig tartott a munkaidő, akkor kicsengett a király hazaut, hogy én ehhez igyekszem a legnagyszerűbb slágereket válogatni, és persze hozok hasznos infókat ebben az órában is Egerből. A Salamede Bahiával indulunk, jön az Autologán.
0: 100,7 Best

100,7 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Egy kis kultúrálódás jön, egy kis művelődés a folytatásban, ugyanis egy újabb nagyszerű kiállítás nyílik szeretett városunkban, méghozzá az Agria Park galériában ezen a héten szombaton 17 órától, ahol Dócs Diana 12 élet című tárlatán a képzőművész festményeit és tűzzománc alkotásait is megtekintheti a tisztelt nagy érdemű. A kiállítás megnyitóján Kovács Katalin tűzzománc műhelyvezető mond majd köszöntőt, a tárlatot pedig Egál Éva képzőművész nyitja meg.

Az eseményen Szabó Péter handpan játékkal működik közre, valamint fellépnek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának modern tánc szakának növendékei, a felkészítőjük Gulyik Judit művész tanár. A megnyitó moderátor Alszokásokhoz híven Telelki Klári Galéria vezető művészet pártoló lesz. Dózs Diána 12 élet című tárlata az Agria Park Galériában tekinthető meg, október 28-áig, a megnyitó pedig tehát most szombaton 17 órakor lesz. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk. A The Product GMB-vel és Carlos Santana-val folytatjuk ez a Dirty Dancing itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Sok türelmet az úton lévőknek, Egerben haladva közlekedve. Október 8-án itt városunkban is megrendezik az országos EU Quiz Night Quiz estet a négy fős csapatokra. Összesen 80 Európához és az Európai Unióhoz kapcsolódó kérdés vár, a részvétel pedig ingyenes. Az országos rangsor legjobb csapata 200.000 forint értékű utazási utalványt nyer. Az Egri EU Quiz Night helyszíne a Hotel Unicornis Café lesz, a szervezők legfeljebb 20 négyfős csapat nevezését tudják majd elfogadni. A játék során nem kizárólag az Európai Unió intézményeivel vagy működésével kapcsolatos tudásra lesz szükség. A 80 kérdés között zenei, sport, földrajzi, kulturális, történelmi és közéleti témák is szerepelnek, természetesen valamilyen módon Európához vagy az Európai Unióhoz kapcsolódva. A részvétel ingyenes, ráadásul minden csapatot egy pizzával is megvendégelnek, az italfogyasztást ugyanakkor a résztvevőknek saját költségükön kell fizetniük. Az EGRI megmérettetéssel egy időben az ország további 17 megye székhelyén is megrendezik az EU Quiz Night-ot. A helyi eredmények alapján országos rangsort állítanak majd össze, így az EGRI csapatok nem csak egymással, hanem az ország többi résztvevőjével is versenyeznek. A helyi verseny első három helyezett csapata Europe Direct ajándékcsomagot kap, emellett valamennyi résztvevőt promóciós ajándékokkal várják. Az országos rangsor első helyén végző négyfős csapat tehát összesen 200.000 forint értékű utazási utalvánnyal lesz gazdagabb, vagyis fejenként 50.000 forint értékű utalványt kapnak. A nevezéshez négyfős csapatot kell összeállítani és csapatnevet választani, a regisztráció határideje pedig a mai napon van, tehát mai éjfélig még tudnak regisztrálni. Az eseményt az Európai Bizottság magyarországi képviselete és a Europe Direct hálózat szervezi. Az EU Quiz Night országos esemény EGRI helyszíne néven található eseményt pedig a Facebookon megtalálják, itt tudnak regisztrálni. Mert pontosabban itt a található linken keresztül, hogy egészen pontos legyek. Úgyhogy ha szeretik ezeket a kvízesteket is, még szeretnének nyerni, és akkor itt a legfőbb alkalom arra, hogy most megmérettessék magukat az Unicornizmon. EU Quiz Night, tehát itt Egerben. Nálunk pedig a Jamiroquai érkezik, és a Kent Heath a best kedvencek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Okos zebra teszi biztonságosabbá az átkelést Egerben. Elindult a könyvtári hét Egerben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és erek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Új, intelligens gyalogátkelő helyet alakítanak ki Egerben a Kossuth Lajos utcában. A Safe Cross rendszer kamerákkal érzékeli majd, ha valaki át szeretne kelni az úton, és az aszfaltba épített villogó LED fényekkel figyelmezteti az autósokat. A fényjelzés csak akkor kapcsol be, amikor gyalogos érkezik a zebrához, erőssége pedig a környezeti fényviszonyokhoz igazodik. A csaknem 5,8 millió forintos beruházást teljes egészében egy helyi alapítvány finanszírozza, tudta meg a Heol. Egerben is elstartolt az országos könyvtári napok. A megyeszékhely bibliotékája több korosztályt megszólító eseménnyel várja az érdeklődőket a hétvégéig. Az egyik újdonság egy 5 alkalmas, gyakorlati mesterséges intelligencia képzés, amely a hétköznapi használatra, a jó kérdések megfogalmazására és a kreatív lehetőségekre is kitér. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 5-10 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, ez itt a Best FM a legnagyobb slágerekkel 4 perccel 17 óra után. Még ezt az egy órát tölthetjük együtt, engem Szávoly Rihárnak hívnak, aztán hamarosan érkeznek majd White Boy-ik a Night Shift mix műsorunkkal, de nem rohanunk előre, már is kezdjük az órát Eric Prydz slágerével, ez a Piano a Best legnagyobbjai között.
0: 100,7 Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

98,7 Best FM, a legjobb zenék. 10 perccel járunk 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy mindjárt startol a Night Shift White Boy-ékkal, és mivel kedv van, ezért White Boy mai vendége hangja lesz, úgyhogy ha kedvelik a funkit, akkor mindenképpen érdemes velünk maradni, és jó hangosra feltekerni a hangerőt. Most viszont elbúcsúzom, az elmúlt 3 órában Szávoly Richárdot hallották a Bagosi Brothers Company-on, ez a Boldog Idők. Minden jót, bye-bye!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Száz egész hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bővül a kata, jön a vagyonadó. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. Csütörtöktől több lesz a felhő, és ezek el is sírhatják magukat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI film Archívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
1: Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: Mike Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. A csillagászatban nyitott új táblatot az új fizikai Nobel-díjas. Holnap még egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: What is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Korlátozásokra kell készülni a déli pályaudvaron. Csütörtökre megérkezhet az eső, de még meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1% 100 milliárd felett már 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos hagyjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Nem nyitott ki a középiskolák negyede Franciaországban az országos tiltakozónapon. Mintegy 30 városban több tízezer diák vonult az utcára tanárok és érdekképviseletek támogatásával. A diákszervezetek több állami forrást követelnek intézményeik számára. A tiltakozások szeptember közepén kezdődtek, az iskolafoglalások néha erőszakba torkoltak. Rendőri túlkapások miatt több vizsgálat is indult már. Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás kedvestét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Eljött a második napunk utolsó 4 óra is ezen a héten, úgyhogy én azt mondom, hogy a legjobb zenékre üljünk fel, és suhadjunk át a szerdába. James Blunt kezd, ez a Bonfire Heart.
3: Ez a Night Shift, a

0: Ez a Night Shift. Én is ezt hallgatom.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő párosunk, hogyha minden igaz, akkor New Yorkban a metrón találkozott, és annyira egymásra találtak, annyira érezték egymás flowját, hogy így megmaradtak egymásnak, és létrehoztak egy olyan dalt, ami egy ilyen retro soul hangzást hozott, és annyira működött, hogy több mint egy tucat országban top 10-es dal lett. Hogy kikről van szó? Charles Pettigrew és Eddie Chacon. De inkább úgy nevezzük őket, hogy Charles és Eddie. És jön az a kérdés, would I lie to you? Hazudnék én neked? És erre a kérdésre jelen esetben, és szerencsére nem kell válaszolni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, George Ezra szerintem úgy tette Budapestet a világ egyik legkeresettebb fővárosává, hogy az életben nem járt itt. A történet nagyon egyszerű, egy európai körutazáson vett részt, viszont Budapestre végül nem jutott el, mert előző éjszaka annyira sokat és annyira jót bulizott, hogy lekéste azt a vonatot. Viszont ez őt megihlette, megírta a következő dalt, és mondom, szerintem egy időben Budapestre kerestek rá a legtöbben a világban. Azért, mert mondjuk az amcsik tutira nem tudták, hogy hol van Budapest, meg egyáltalán isszák vagy eszik. Viszont most már tudják. És ez a jó. George Ezra, Budapest, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Madonnának ez volt a 12. listavezető slágere Amerikában, és hát nem bízta a véletlenre, hiszen 2000-ben írt egy olyan dalt, aminek az volt a mondani valója, hogy a zene összehozza az embereket. Eddig nagyon jó, a zene maga is nagyon jó, viszont a klipbe kellett egy nagyot húzni, és mi volt akkoriban nagyon menő? Hát persze Ali G, azaz Sacha Baron Cohen, aki egy limuzinnal furikázta Madonnát, és itt-ott megpróbált udvarolni neki. Hogy sikerült-e, vagy sem, hát arra pedig a klip talán választ ad, vagy mégsem? Ki tudja? Nézzétek meg, hogyha úgy gondoljátok. Put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak és főleg fiatalok, képzeljétek el, hogy a 90-es években még nem volt videó megosztó portál, még nem volt streamer szolgáltató, még nem volt olyan hely, ahol 850 millió zenét megtaláltok egy helyen három kattintással, hanem az volt, hogy ha te zenész voltál és mondjuk valamit akartál magaddal kezdeni, akkor vadul elkezdted levélben vagy telefonon zaklatni a már befutott zenészeket, és erről csinálta De La Soul egy dalt is, ami 4 percben bemutatja ezt az életérzést, amikor folyamatosan csöng a telefonod. Ez a ring, ring, ring.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bevezetik a vagyonadót 1 milliárd forint felett. Klasszikus magyar alkotások láthatók az egyetemi filmklubokban. Holnapra még szép napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI film Archívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
1: Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi ezt a csodás estét, és már hangolódtok arra, hogy nagyjából félbeszéljük ezt a hetet. Én hozom hozzá a legjobb zenéket, most Nelly kezd, ez a Ride With Me.
3: Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben, aki R&B-vel vagy akár rappel foglalkozott, hát el nem tudta képzelni, hogy lehet finoman is fogalmazni, nem pedig ilyen nagyon kemény, macsós, úgymond gangsteresen. Viszont a francia Alliance Ethnic húzott egy váratlant, és a 90-es évek keményebb rappe helyett inkább a funkos, szólos és pozitív hip-hopot választották. És jól tették, hiszen a következő dal nagyon hamar a legsikeresebb slágerük lett. Ez a Respect.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi trükkös dal következik, aminek az a pikantériája, hogy a 70-es évek diszkóvilágából merít Bionic Boogie Dance Little Dreamer című felvételének a hangulatát és az elemeit emeli át egy modern house környezetbe. Könnyed vokál, lüktető alap, és ez a tipikus, de tényleg az a tipikus 2000-es évekbeli napfényes hangzás, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy Ibizán van, vagy csak egyszerűen bárhol a világban egy tengerparton, és nagyon jól érzi magát, és lazul. És ez kell most nekünk, úgyhogy a következő 3 perc 42 másodpercet

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, ura, 2011-ben Flowrider ezzel a dallal gyakorlatilag jó kedvet csomagolt, nagyjából 3,5 percbe. A Good Feeling egyik legnagyobb érdekessége, hogy a refrénben hallható női hang Etta James 1962-es felvételéből származik, vagyis egy közel 50 éves szólhang került egy modern klubsláger közepébe, mondjuk ez sem egy mai dolog, az egyszer biztos. A dal több mint 20 országban került a top 10-be, Flowrider pedig ismét bebizonyította azt, hogyha ő mondja azt, hogy minden rendben van, és jó érzése van, akkor abból nagy buli lesz. És ezt nemrég Magyarországon is bemutatta. Na!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új táblatokat nyitott a csillagászatban a fizikai Nobel-díjas, kutatásban is segíthet a vadászó macskánkról készült fotó. Egyelőre marad a kellemes ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után 3 perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Viki. Félbevágjuk nagyjából az én estémet, hiszen 10 óra van még hátra 2 óra, ami rommá van pakolva nagyon jó zenékkel. Kezdésnek egyből itt van Matchbox 20 és a How Far We Come. Ennyi!
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik soha, de soha nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Amália névnapja van, viszont van ugyebár egy kibővített naptár, mi szerint holnap felköszönthetőek az amálok, a bakácsok, a bekesek, a Garfieldok, a macskának boldog névnapot, a Máriák, a Márkok, a Márkusok és a biztonság kedvéért a Zserárdok. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, mert akkor talán nem felejted el, hogy így vagy úgy, de emlékezz meg rájuk. Pont és kész, sakmat, te leszel a legnagyobb sztár, és ennyi. Nálunk pedig most Sheryl Crow jön, ez az All I Wanna Do.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2003-ban egész Britannia, de azt mondom, hogy egész Európa, hanem az egész világ megőrült azért a három angol csajért, akik csináltak egy olyan szakítós dalt, ami marhára nem volt szakítós dal, hiszen az volt a mondani valója, hogy egy szakítás után az ex annyira hiányzik nekünk, mint mondjuk egy plusz lyuk a fejünkben. Szerintem már tudjátok nagyon sokan, hogy miről van szó. Hát persze, hogy a Sugababes-ről jön a Hole in the Head.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Bob Marley és a Jamin érkezik, egy kicsit átgondolva, de a lényeg az, hogy az alap, tehát Bob Marley dalam az Exodus albumról érkezik, amit már kénytelen volt Angliában felvenni, hiszen Jamaikában egy ilyen merénylet áldozata lett. Pontosabban merényletet akartak ellene elkövetni, mert nem sikerült, és hát el kellett menjen onnan. Viszont ő úgy gondolta, hogy nem a menekülés a jó filozófia ebben az időben, hanem az, hogy megtartsa a jó hangulatot, és hozza ezeket a zenéket, és ezt így továbbítsa az egész világnak. Jó, elment Angliába, de azt szerintem ilyen full biztonsági okok miatt történt. Na, ne menjünk bele, túl sok volt a szöveg. Bob Marley, Jamin egy picit újra gondolva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Robin Rez Got To Get, Fit Leila K. És nagy érdekesség, hogy a marokkói származású énekesnőt a duó egy rap versenyen fedezte fel, és annyira jól sikerült, és annyira megtetszett nekik, hogy hát bevették ebbe a dalba. Ez a dal meg annyira jól sikerült, hogy utána meghozta neki a világhírnevet, és leuralta a klubokat megállás nélkül, itt szólóban is. Tehát a cím Got To Get az az énekesnőnél Leila K-nél, mondjuk úgy, hogy a slágerlistákra is igaz volt. Na, ennyit erről.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás keddi éjszakát, én még Favi Tomi vagyok, a Biki, és indul ennek a csodás keddi napnak az utolsó órája, hogyha eddig nem tudtátok volna. Nyugi, én segítek mindenben, most például abban, hogy feltüzeljük egy picit a hangulatot, hiszen jön Sopol, ez a We Be Burning.
1: Ez a Night Shift,

Vesztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az a pont, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Reggel 7 fokra ébredünk, napközben pedig 25 lesz. Az időjárás, fontosabban az időjárási körülmények pedig nagyjából ugyanolyanok, mint a mai napon. Elég sok napsütés, kevés felhő, hála az énnek, hogy szél nem várható, és a többi, és a többi, és a többi. Se csapadék, se front, se semmi. Úgyhogy egy viszonylag kellemes őszi nap. Ja, az ilyen őszi napok szerintem jók amúgy, ezeket elfogadom. Na meg a következő dalt is. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Shakira mostanában többszörös mérföldkő, így a női előadók között, főleg azért, mert az október 3-ai madridi koncertje történelmet írt. Úgy döntöttek, hogy élőben ingyen nézhető lesz az Amazon Musicon, és hát ezt nagyon sokan meg is tették, nagyjából annyian, hogy ilyen nézettsége még semminek sem volt ezen a megosztó portálon. Mondjuk nagy valószínűséggel ehhez még Dua Lipa is hozzájárult, hiszen duettet is énekeltek, meg ő volt az egyik sztár fellépő. Úgyhogy előjáróban ennyit erről, hát Shakirának ez nagyon bejött. Meg annó a Loka is Dizzy Rascallal, amit én most itt el is

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, Best FM Magyarország, Best FM Hungary, valahogy így megtaláljátok. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, majd utána venni a fáradtságot és végiggörgetni, lecsekkolni, megvizsgálni. És hogyha ez is megvan, és valamelyik elnyerte tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot. És persze, előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig itt van Kanye West, ő is köszönetet mond, csak a saját maga módján és stílusán jön a Stronger.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este megint találkozunk, hiszen egész héten én vagyok este 8 és éjfél között. Egy a lényeg, hogy most elhúzok hazafelé, nektek pedig nagyon szép estét és jó éjszakát, szép álmokat. Én Mikfalvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope.

0: Stressz FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.